jum jum jum taga talak talak taga jum jum ta talak talak taga jum jum jum taga talak talak taga jum jum ta hey hey hey hey hey.